Üzletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ egyetem. Szájban bék jó! Nézd, nézd a bábé!